0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

You know what? I don't know either.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
2: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
1: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
3: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
1: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenélünk!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorplakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: It is 90s Music Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: '80s, 90s, 2000s music radio.

0: You're listening to Super DJ Radio.
1: And celebrate the world.

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Yeah. Hyper, hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

0: Bye-bye!
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki! Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Pontosan 10 óra van.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. www.superdjradio.hu. Csak neked zenélünk. A legjobb zenék nálunk szólnak. Neked zenélünk, és köszönjük, ha neked zenét hallgatsz. Neked zenik. Super DJ Rádió. Kattanyánk.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó döntött, kívánok, Boriszkát halljátok élőben, egyenesben, nem pedig görbén, ez itt a Bakelit, megkezdjük a pénteki nap okozását, fokozását, remélem velem tartotok. Moving on the sun, nyitom a sort természetesen, ezek kívánok mindenkinek jó vételt, jó hangot, és ne felejtsétek el, ha lesz kívánság műsor déltől is, úgyhogy várom majd a zenei kéréseiteket, kívánságait.

Alles kell zsebbámból a folytatásban. Remélem, hogy jó vagytok, ugye nincsen semmi gond, mindenki túlélt a tegnapi napot. Aki nem, az szóljon, jó? De igazából láttuk, hogy megjött a szélvihar. Mindenütt országszert azért. Én érdekes nem észre, mert mindig 20-án van valami púrparlé, nem? Vagy a időjárás mindig úgy irányítja ezt a dolgot, hogy 20-a környékén mindig valami leszakad azért, egy jégeső, szélvihar, valami van. Nem akarom az összeesküvés elmélet táborát, nagyon-nagyon szokták ezt mondani, fejleszteni, vagy hát mondjuk úgy, hogy gyarapítani. De azért, ez olyan érdekes, nem? De

elegészítem a macskát közben, szegény. Te bármát aludtam, amikor egy papucsa véletlenül. Na mindegy, Afrika! De ide, Sakira, a putyatesben!

Igen, fekete humornak lesz beállítva egyébként a viharok után, de mondjuk azt, hogy kicsit válogassunk a humor keretén belül természetfilmesek utolsó mondataiból. Ugye ez arról szól, ugye önkéntes Darwin díjasok, akiknek hát tulajdonképpen már tördőjük nem lesz. Azt mondja, hogy természetfilmesek utolsó mondatai ebben a szépséges életben, a kezemben tartott növényevő lábatlan gyíkot csak a szakemberek tudják megkülönböztetni a hasonló kinézetű szakállas viperától, tehát őt már nem. A mindenevő vándorhangyáknak talán egyetlen hibájuk a rossz látások, ezért nem is sejtetik, hogy a vonulási útjuktól csupán fél méterre állok, de... Na, szerencsére a nyásos antilop bikák a párvédal közben csak az egymásra figyelnek, nem. Az ember nem is gondolna, hogy ilyen közel engednek magukhoz ezek a hatalmas testi gorillák, de... A jól lakott oroszlán emberre sohasem támad, de... A hírhet emberevő medvét éppen 3 éve lőtték ki pont itt a parlang bejáratánál, nem sikerült. Ezek a jámbornak tűnő hatalmas fókák szárazföldön esetlenül mozognak, nem. Arra keressük a választ, hogy miért hagyott áldozatát az anakonda, ha ember jelenik meg a környéken, vajon miért? És az uráli bagoly tojójáról sok véres töltőt mesélhetnek a madarászok, de szerencsére is az egyik hím, és nem az. De ezt nem tudja. Na, Püstike, már megint elkéstél, mi ennek az oka? Tanár úr, azok a fránya közlekedési táblák, ne nevettes már, hogy lehetne a késés oka egy tábla, úgyhogy ki volt írva, vigyázott iskola, lassítson. Így van, ezzel nem tudatkozni. Az iroda vezető úgy gondolja, tudatosítja mindenkivel, kinek tartoznak engedelmességgel. Vásárol egy én vagyok a főnök feliratú táblát, és kiszögezi az ajtajára, mikor később visszatér az ebédszünetről, hogy csodálkozva látja, hogy valaki egy szertit ragasztott az ajtajára. A főnök a felesége telefonált, kéri vissza a tábláját. Hát igen, minden főnöknek van egy főnöke, kivéve ugye a jóistennek, mert hogyha valaki látta az Oda Hát című sorozatot, az tudja, hogy még annak is van főnöke, néha nem is egy.

felveszem a 0675-95-995-ös, és van nekem egy mobiltelefon fel, egy Boriszkás, 0632-1948-07, ott engem tudtok elérni, ebben a rendezvényel kapcsolatosan tudtok érdeklődni. Na, de kicsikét kell morogjak, és kicsikét lokális a morgás. Ezen a augusztus 20-a volt, tatabányai rendezvény, ugye itt azért általában mindig hagyománya van ennek. Most abban nem mennék bele, hogy silányultabb, a színvonalasabb lett, mondjuk annyi, hogy az egésznek lassan már nem sok köze van a nemzeti ünnepet, de tegnap én ezt elmondtam nektek. Viszont egyetlen egy dolog volt, amiért mi is kimentünk tegnap, megnéztük, hogy mi történik ott, ez az ország tortáját lehetett ugye megkóstolni különböző színben. Nyilván nem élethalál kérdése volt, hogy ezt megkóstoljuk, de mégiscsak azt mondták, hogy minden tatabányainak egy szelet jár. És hát akkor menjünk ki. Na most kiértünk. Most az árakról ilyenekről nem beszélnék. Kiértünk, és akkor az volt, hogy nagy itt a torta osztás. Az egy dolog, hogy nem is a színpadról osztották meg olyan. Tehát nem nagyon lehetett tudni, hogy honnan fogják osztani. Egyszer csak ott a kordon és a színpad között odajött a polgi nénike, illetve pár segítője és pár srác a biztonsági osztó, és akkor elkezdtek tortákat osztogatni, amire nyilván oda tordult a nép. Csak hát igazából nem, hogy tatabányára nem volt elég, ez körülbelül a nagyjából annak a pár, hát talán 150 embernek, de most lehet, hogy még annyinak sem. És aztán elfogyott, úgyhogy közben egy fél óra, nagyjából egy olyan fél órás sor még ott állt előtte, mögötte, oldalról, most igazából inkább úgy mondanám, hogy előtte és oldalról, és hát elég csalódottak voltak az emberek. Na most egy dolog az, hogyha valaki azt ígéri, hogy mindenkinek jut, és mindenki kóstolhat ország tortáját, akkor azt illik azért betartani. Ha viszont úgy tűnik, hogy nem jut, és azt mondja, hogy mit tudom én, az első 300 ember kap, mondok egy példát, az egy vállalható cél, az is nagyon szép nemes kesztyűs, vagy 150 ember kap, vagy teljesen tök mindegy van meg, de a legdurvább az, hogy ott álltak szerencsétlen kisgyerekek és ilyenek, és nem szóltak volna, hogy már csak egy 30-40 szeret van, ne álljatok be a sorba, hanem konkrétan az óriási sort elfogyott, és oda, és a legdurvább, hogy ez a polgármester asszonka, nem mondom a nevét, vigyorogva közölte, hogy elfogyott, majd legközelebb, és akkor ott tud a szerencsétlen gyerekek meg ilyenek. Tehát hogy miért nem lehetett azt mondani, kérem tisztelettel akkor, hogy a gyerekeket tessék előrengeni, mégiscsak azért a torta az ő műfajuk, és akkor ne a 300 kilós dromedár álljon oda, van meg különböző zsírba sportoló, hogy ő tortázzon kifelé, és akkor megy kifelé, érted, hogy nyílik szét előtte a sor, mert félsz, hogy eltapos, hanem akkor igazából, és ez egy kicsit lehetett volna szervezettebben is. És tudom, hogyha ingyen van, annak örüljél, csak akkor ne így hirdessük, mert én nagyon sok csalódott gyereket láttam, és ez egy olyan rossz, hogy magunkat fényképezzük, hogy de jó fejek vagyunk, hogy tortát osztunk, hát igen, csak keveset. Tehát igazából ez egy ennyi erővel mi lesz a következő, hogy lehet sört nyerni, csak egy üveggel. Tehát azért egy picikét ezt meg kellett volna szervezni. A másik dolog pedig ugye a viharra kapcsolatos, hogy minden hintásnak és minden fellépésnek vannak szabályai viharral kapcsolatban, mi akkor le kell fújni. Amikor látod az OMSZ-nál, hogy kötelező az OMSZ-tal kapcsolatban állni, ugye ez a pár éve történt tragédia után kötelező, 20-án, mindenféleképpen az OMSZ-tal kapcsolatban kell állni, és hogyha azt jelzik, hogy 50% felett a rizikófaktor, akkor adott a rendezvényt le kell fújni. Na most itt meg úgy történt, és innentől kezdve meg is követem a Puskás Petit, mert ő volt az egyik fellépő, hogy ő kiabált, hogy hát valamit csináljanak már a légvárral, megállították persze a koncertet, vége is lett, mert hogy az ugráló várt, fújta éppen el a szél, és hát éppen le kellett róla menteni gyereket, nem lett baj, de ezt nagyjából a Puskás Peti múlt, mondjuk így. Tehát, hogy egyrészt az üzemeltetőnek nincsen annyi esze, hogy ha nem balonozza ki ezeket és nem fixálja rendesen, akkor egy ilyen viharba, amire már sok példa volt 20-án, akkor ebből baj lehet, akkor legalább az ott levő szervezőknek lehetne annyi sütni valójuk, hogy lefújják. És nem azt csináljuk, hogy a sztárnak kell mikrofonba kiabálni, úgyhogy őt is bontani kéne közben, mert ugye a színpadelemek is életveszélyesek tudnak lenni, ha elkezdenek szányra kelni, hanem amikor írja az OMSZ, hogy figyelj, ide fog érni a vihar, akkor nem gondolunk, hogy jaj, csak egy forgó szél, jaj, majd mindjárt elmúlik, nem. Mert ebben Pesten ketten meghaltak. Tehát nem most, egy múltkori anya 20-án, egy jó pár év, aztán 2005-ben, igazából nem szabad ezeket tartani, jobban oda kell, és aki ezt, és most nagyon gonosz leszek ebbe, de aki tényleg ebbe így a felelőssége volt, hogy odafigyeljen és nem tette meg, nem szabad engedni ilyenbe többet. Az ne jöjjön, ne csináljon ugrálóvárat, ne csináljon rendezvényeket, mert legközelebb nem lesz ilyen szerencséje az embereknek, vagy nem lesz ott egy Puskás Peti. Köszönöm.

hevesebb viharok érkezhetnek délután délnyugat, például ország szerte, viszont jó az idő, 28-30 fok, erősen felhős jelen pillanatban, másodfokú figyelmeztetés van kiadva az hivatalra, elsőfokú figyelmeztetés hőségre és a kánikula a panaszokat okozhat. Ugye tudjuk, hogy az első a legegyenlőbb, másod és a harmadfokú pedig ugye a legmagasabb. Marad az a lengeruha, de esernyő azért legyen nálatok, mert hogy pénteken mindenről számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra térségben, de helyenként futó zápor hivatal is kialakulhat. Sokkal lesz élénk erős az déli délnyugati szél, azonban az hivatalokat viharos szélek és a kísérleti, miután 33 fok köré alakul a legmagasabb hőmérséklet. A távolabbi kilátás szerint némiképp hát mérséklődik a hőség, azért nagyon nem kell megijedni. Szombaton az ország nagy részén sok esetésre számíthatom, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor zivatal is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok közé alakul, napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre sok esetésre lesz kilátás, de a nap első felében nyugaton és észak-nyugaton több felhő lehet az égen. Az észak-nyugati északi szelet több felé kísérhetik élénk széllökések, hajnalban 10-19, legmelegebb órákban 25-32 fokot mérhetünk majd. Hétfőn a napsütésre lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből említésre méltó csapadék nem várható. Kora reggel mindenütt felfrissül a levegő, a napközben 26-31 fok várható maximum, úgyhogy aztán kicsit mérséklődik, de azért ez még bőven nyár időjárás. Orvos meteorológia. Pénteken időjárási frontja nem lesz felettünk, elsősorban a kánikula terjedi meg a szervezetünket, gyakrabban tapasztalatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A meleg idő hatására fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk. A UV sugárzás 16 óráig igen erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Közlekedés meteorológia. Pénteken elsősorban a Dunántúlon és az északon, majd este a középső tájakon is kialakulhatnak futó záporok, zivatarok, néhol hevesebb zivatar sem kizárt, felhőszakadás és jégeső is érkezhet. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkent a látótávolság, a naposabb tájakon és időszakokban viszont azért legyen nálunk napszemüveg. A hőség miatt tompulhatnak reflexeink, figyelmetlenebbek lehetünk, ez nagyon fontos, erre is figyeljünk. Pollen jelentés, a pollenekről pázsit, utifű, csanárfélék, kenderfélék alacsony koncentrációban, szintén a ribatok és a pallagfüvek is megtalálhatóak a levegőben, tessék ellenük védekezni, és a balzsin pénteken gyakran megzavarhatják felhők a napsütés a tó térségében, többfelé futózápor zivatar kialakulhat, néhol hevesebb zivatar sem kizárt, felhő szakadás, jégeső és viharos széllökések tekintetében figyelni kell erre, délután 32-34 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, a vízhőmérséklet fantasztikus 24 fokos, úgyhogy késő nyári fürdőzése abszolút alkalmas, de a zivataloknál nagyon figyeljetek, nem csak arra mondok nektek közlekedési információkat.

elestem önök is üdvözlet, azért náluk azért egy kicsikét klimatizálta Svédország, 7-es fokot írt reggeli órákban. Nem mondom, hogy ott a trikós rövid nadrágos, de adnak kicsit sok a jóból, azt kell mondanám, de hát hiába van a gazdagországban egész országos klímát rendeltek el. A legjobb zenék.

Helyzében a közlekedési információk tömkelege 10:30-os a frissítés, ez szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán táblákat javítanak Tatabánya közelében, a 60-as kilométernél 2 kilométeres már a torlódás, ami kialakult. M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Nyíregyháza közelében egy kis busz árokpartban hajtott, vagy árokban inkább, a 225-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállási Sót, az a 35-ös és az 51-es kilométer között továbbra is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra számítsatok. A Kecskemét nyugati oldalában Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, mindkét irányba torlódásra számítsatok. Újra közlekedik a Komp Nagyváros és Visegrád között. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de nem szállít 3,5 tonnánál nehezebb járműveket. Adony és Lőrév között is jár a Komp, ott viszont igény szerint viszi át a járműveket. Ezek jó hírek, azért azt gondolom. Nagyon vigyázzatok magatokra, ilyenkor azért egy picit megnövekszik a balesetek száma, ne legyen ez most is így. Vigyázzatok magatokra, Boriszkára, Szépenyekre és természetesen a kerekvilágra, mindenkire a világon, mert hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindul.

Kérdezem, gyorskodva találat, kis telekre látogattunk, Gábor Vígúr jó voltából. Kis teleken ajánlja figyelmetekbe, kosmológiailag a külvárosi söröződ, egészen pontosan, tegnapi naphoz az 20-án még meg is köszöntötte Magyarországot. Hát mit is lehet erről elmondani, erről a söröződről? Kültéri részben nagyon erős, bográcsodás folyik itt éppen, kedves arcú hölgyek, vidám fiatal emberek készítik itt a bográcsot, és hát ahogy látszik, jó a hangulat, előkerültek az alkoholok is, itt leginkább poharas, pilzeni söröket látok sokan, hát némiképpen is vannak itt fáradva. Lényeg az, hogy közösségépítés is folyik itt, és hogy elnézem, rekeszben bőven állnak nedük, leginkább borsodi sörök. A belső téről nem kaptam különböző információkat, és itt a külső rész magában beszél. Már a név sokat mondó Sörház utca 30, azért az milyen nagyon jó cím egy jó kis kocsmának, így van. Úgyhogy aki arra jár Csongrád megyében, tehát Kisteleken látogassa a külvárosi sörözőt megfele, és tényleg nagyon-nagyon jó, pontos, finom közösségépítés mellett azért ne felejtsétek el, hogy fogyasszatok ma is felelősséggel.

Nos kérem, akkor nézzük ezt a bizonyos poliszkópot természetesen, hiszen elmúlt az 51 óra 2 perc van, ne halljuk, tehát hogy üzenek a csillagocskák? Na, azt mondja, hogy Kosok, ma könnyen úgy érezheted, hogy valaki túl sokat vár tőled, pedig olyan határtépát, amelyet eddig szó nélkül hagynád. Egy kapcsolatban most sokat számíthat, ha pontosan megfogalmazod, mi fér bele, és számodra mi az, ami nem fér bele, ezt nagyon jól meg kell tudni határozni. Bike? A péntek rávilágított arra, hogy néha túl sok kompromisszumot válasz azért, hogy mindenki elégedett legyen körülötted, ugyanakkor ne ítélj túl gyorsan egyetlen rossz mondat vagy furcsa reakció alapján, van különbség egy javítható hiba és egy valódi figyelmeztető jel között, de nem is kevés, ikrek egy baráti, szerelmi vagy munkai kapcsolatban úgy érezheted, hogy mint a megváltoztak volna a szabályok, ne próbáld rögtön megfejteni, mit jelent minden gesztus, inkább figyeld meg, hogyan viselkedik a másik hosszabb távon. Rákoknak azt írja már a fáma, könnyen magadra veheted valaki távolságtartását, a kritikáját, pedig nem biztos, hogy az egész történet rólad szól. Kapcsolataidban ugyanakkor valóban érdemes megvizsgálnod, hol az többet, mint amennyit jó szívvel szeretnél. Ha valamire nemet szeretnél mondani, tedd meg bűntudat nélkül, kivéve a palacsintát persze. Oroszlán, ma különösen érzékenyen érinthet, ha valaki nem úgy reagál rád, ahogyan te remélnéd. A Vénusz meg a Szaturnusz feszültsége arra tanít, hogy az önbecsülésed ad is hozzá tartozik, hogy nem üldözöd azt, aki folyamatosan bizonytalanságban tart. Figyeld meg, hogy egyszerű potlásról vagy visszatérő mintáról van ez szó, ugye? Szűz, pénzügyi, illetve kapcsolati ügyekben is szükséged lehet ma határozottabb keretekre. Ne várd meg, amíg teljesen elfogy a türelmed, arra azonban ügyelj, hogy ne legyél túl szigorú, nem minden hiba jelent tiszteletlenséget, és nem minden bizonytalanság intőjel. Mérlegek! A Vénusz egyedben jár, így a mai nap kapcsolatokról és önértékelésre különösen erős tanulságot hozhat, kimarad itt egy A betű. Ideje lenne visszaállítani a határaidat. Figyeld meg, hogyan reagál a másik akkor, amikor végre világosan megfogalmazod az a szükségleteidet. Skorpiók! Kedves Skorpiók, ma ösztönösen kiszúrhatod, ha valaki nem teljesen őszinte, de arra vigyázz, hogy a gyanakvás te vegye át az irányítást. Kapcsolataidban most a megfigyelés lehet a legjobb stratégia, adj időt a helyzetnek, a következetes viselkedés hamarabb megmutatja az igazságot, mint bármilyen magyarázat. Ez tök így van, nyilasok. Szívesen kerülnéd a nehéz beszélgetéseket, különösen akkor, amikor végre jól szeretnéd érezni magad, de ma egy kapcsolatban mégis szükség lett bizonyos szabályok tisztázására. Ne ígérj csak azért, hogy elkerüld a pillanatnyi kellemetlenséget, egyetlen csalódás miatt azonban még ne éled senkit végleg. Mennyi a rekord? Bakvin Boriszka. A mai bolygóállás kifejezetten ismerős lesz, két hozhat, meddig tart a felelősség és hol kezdődik az önfeladás. Személyes kapcsolataidban előfordulhat, hogy túl sok terhet válasz azért, mert úgy érzed, valakinek muszáj megoldani a helyzetet. Nem biztos, hogy mindig neked kell annak lenned, ugyanakkor ne válj túl merevéssel, hogy ha valaki hibázik, néznek hajlandó vállalni érte a felelősséget és változtatni, és sokkal többet elárul, mint maga a hiba. Mondjuk ez szerintem tök relatív, vízöntő. Egy kapcsolatban ma tisztában láthatod, mennyire összeegyezhethetők az elképzeléseitek a jövőről. Ha valaki olyasmit kér tőled, mint ami szemben vagy a saját értékeiddel, nem mondj igen, pusztán a béke kedvéért. Egy eltérő vélemény nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kapcsolat működésképtelen. Hát bizony, végül, de nem utolsó sorban a hal a horoszkópja, viszont ma könnyebben elbizonytalanodhatsz valakinek az érzéseiben vagy szándékaiban, különösen akkor, ha az utóbbi időben több apró jel is zavart. A péntek egyik legfontosabb leckéje számodra, mi más, mint hogy egyszerre bíz a megérzéseidben és adj időt a tényeknek, ha pedig valaki rendszeresen átlépi a határaidat, nem magyarázd meg helyette újra és újra, miért teszi. Így van, magyarázkodás helyett inkább hallgassátok a szuper DJ-t, úgycsak jól fognak teljesülni, és már várom a kéréseket, mert hogy déltől szuper kivi, jöhetnek majd a kérések, kimes a küzdenetek, addig is muzsikálunk, de ez itt meg egy kicsit érdekes információ, hogy hallgassatok minket.

Érkezik a folytatásban. Tóta Migélis persze, az a legszebb dala. Na, akkor köszöngessünk Alta Nemesének és Jelenemes, szép napot kívánok, sziasztok, szuperek a Villa lakó, fülenek legalábbis én biztosan, a többieknek is kitartás, mindenkinek, aki dolgozik, szép napot kívánok, így van, kitartást a munkához. Kovács Stefán azt írja, Skóciában 6 fokot tudtak megtalálni reggel, 6 Celsius fokot. Az már azért tényleg nagyon meleg, a fenét hideg. Nyilvánik Gergely ülje nekem, hogy szervusz, végén elkaptak Nóda a 9 zenéket, én meg irány zomárdik, hogy minden esti fellépő odaérjen. Na, te viszed őket, nagyon ügyes vagy, gratulálok. Jó utat kívánok, kedves Gergely, és...

hallgatónak is kellene, mert szép napot kívánok, örülök, hogy teljesen velünk vagy. Déltől tehát érkezik majd a bizonyos Boriszkás kívánság műsorra. Itt még Tempo Trap érkezik egy fantasztikus kaffetes remixben, Axel Dottisontal.

Jason, és hír szerint éhes marad egy vendég, ha az étlapot várja egy spanyol étteremben. Miről is van szó, kérem? Spanyolországban az El Tintero nevű étterem Málaga tengeri szennyedében található. Jó részt olyan fogásokkal, melyeket a többi tengeri herkentyűt kínáló étteremben is megkaphat az ember. Viszont van egy extra, ami érdekes extra, méghozzá, hogy étlap nincs. A kajához úgy lehet jutni, ha úgymond megnyeri azt a pincérek aukcióján. Igazi árverésre persze nincs szó, de gyakran a forgalmas ételemben résen kell lenni, ha szeretne egy tár ételhez jutni az bizonyos vendég. A pincérek a kész fogásokkal járnak, kelnek, tehát előre megvan a kaja, az asztalok között is már adják, és annak, aki leszólítja őket. A nehézségi faktort, ugye, a több tucat éhes szájon felül azt jelenti még, hogy természetesen mindig más és más hoznak ki a pincérek a konyháról, ugye, ha kinéztünk valamit, akkor érdemes mihamarabb lecsapni, ugyanis sosem tudni, mikor látunk ugye hasonló ételt legközelebb valamelyik tányéron. A fizetés viszont egyszerűen működik, ahány tányért kiürített a vendég, annyiszor 9,5, azaz nagyjából 3450 forintot kell fizetni. Ezen a helyen nem lehet nyugis hangot a vacsorát csinálni, állandó zaj, beszélgetés, nevetés, ezért érdemes tenni tisztába annak, akit szeretnek enni. Nagyon jó ötlet, egyébként ez egy érdekes, egy fordított vendéglátásnak is szokták ezt mondani. Nem ugyan formában, én voltam egy ilyenen, hogy a készételeket kellett elcsípni, és akkor utána tényleg ott 3-4 étel forgott, azért többé tennél, ez durva, és igazából ez inkább annak való, aki szereti a különleges helyzeteket, tehát nem feltétlenül az ételre tenni a hangsúlyt, hanem tényleg az ilyen, hát mondjuk úgy kuriózum dolgokra, biztos jó pofa lehet. Kérdés vagyok, hogy ekkor fogalmasan honnan tudják a pincérek azt behatárolni, ki hány tányérra levet, ezt én sem tudom, de aki kipróbálja, vagy egyszer mesélje el. Itt a Talking Martin

Néhány étel, ami hát nem annyira ajánlatos mikróba tenni, szoktam poénkodni, ugye, hogy a macskát sem rakjuk be a mikróba, cica nem örül, hogy ott forog. De az egyik leglátványosabb példa az egész tojás, apukám egyszer megcsinálta, nem lett jó. A héj alatt felgyülemlő gőz nem tud szabadon távozni, ezért a tojás a mikróban, akár később, akár a kivétel után is ugye fölroman szétepedhet. Főtt tojásra ne is kísérletezzél, ha egyben melegítjük a belsejébe a kialakuló nyomás miatt, szintén bekövetkezett a hirtelen szétrobban egy pam. Ha a tojást szeretnénk melegíteni, célszerű előbb földarabolni, vagy megszurkálni szegényt, és ezután készülékbe jó beletenni. Na, hasonló gondot okozhatnak a héjas, vagy úgymond bőrös élelmiszerek. Virsli kolbász külső burka részben bent tarthatja a gőzt, ezért melegedés közben a héj fölrepethet. Néhány helyen felhasználói útmutatók is azt javasolják, az ilyen ételeket melegítés előtt tessék megszurkálni. Ne rakd a mikróba a májat, már nem a tiédét, hanem a más belsőségeket. Mindig előfordulhat, hogy a belső nedvesség és a gőz bizonyos részeken ugye megreked. Hasonló probléma jelentkezhet más tömör nedves belsőségeknél. A kirkehús sem mindig ártalmatlan ebből a szempontból. A nagyobb húsdarabokat érdemes kisebb részekre vágni és úgy melegíteni, hogy a hő egyenletesebben érje őket. Folyadék melegítéssel is óvatosan bánjatok egyébként, ugyanis ha például nem mindig látni a forrás, ha ilyenkor megmozdítjuk a bögrét, amikor már forra víz vagy valamilyen táj kerül a folyadékba, hirtelen megindulhat a forrás, és a forró víz kifröccsenhet, ugye égési sérülés, ez nem egy vicces dolog. A sűrű ételeknél például levesek, szószok és püréknél is kialakulhatnak olyan részek, alagőz megreked. Ezért ezeket az ételeket érdemesebb időnként megkeverni, illetve lazán lefedni. Na most akkor mit lehet a mikróba, ugye, mert ennyi erővel szinte semmit, de a helyzet az, hogy lehet csak ésszel, de a tojást az semmiképpen ne. Édesapámnak egy új mikróba került az annól. Na, nagy bog érkezik a futatásban, ő azt állítja, jó lesz újra, azaz jó leszek újra.

Dicsi Krisztófer, pakolja nektek a Hype the Dancert, közben mondanám, hogy Hajnai Sámuelt ünneplünk, tehát a Hajna név és a Sámuel név, az bizony nagyon-nagyon fontos, hogy ma említve legyen a Hajna. Egyébként Vörös Marti Mihály névalkotás jelentését ugye Hajnalnak lehet mondani. Sámuel pedig hívő eredeti jelentése Isten meghallgatott. Nagyon boldogat nekik, ugye Sámuel azért többet ismerünk. Másodlagos mai névnap Abbás Kemenes, Franciska, Maximilian, Miksa, Samuel, a Baldwin, Samu, Erik, Grácia, Pius, Eleonora és Bernát névnap is van. Nagyon boldogat nekik is, hogyha ma van, vagy éppen ma tartják. Mirjam és Menyhért ünnepli a névnapjukat ma, vagy ott a holnap, bocsánat, holnap lesz Mirjam és Menyhért, és a Szülcsen Assit a mai szülnaposokat is hadd köszöntsem nektek. Nagyon boldog szülnapot kívánok mindenkinek, akinek ma van, vagy éppen ma tartja.

Kérlek szépen, Christopher Robin Milne szülnapját ünnepeljük 106 éve bizony. Ő volt ugye az igazi Robert Gida, könyvet is írt az egészen, nem szeretett Robert Gida lenni, csak mondani. Sokkal fontosabb évszám, hogy 61 éve találták meg enapot. Sámuelt vérte szőlősön az elő ember csontjait. Szoktam mondani, az én családom olyan öreg szőlősön, hogy még vele is kugliztam, na nem. Na minden, nézed, 59 éves született Szaléri Szent Ferenc francia püspök teológus, az írók és újságírók védőszentje. 2027 éves született Rökszilárd ügyvéd, aki szerény élete végén nagy összeget adományozott jótékony célokra, köszönjük szépen neki. 168 éves született Rudolf korona herceg trónörökös, Erzsébet királynő, Sziszi és első Ferenc József egyetlen fia. 64 éves született Emilio Salgari olasz író, ő írta a Sandokán, nem a nótát, hanem ugye a filmnek a forgatókönyvét és magát a regényt is. 18 éve Török Bálinton megszületett Feleki Kamil, kedvenc színművészem, aki Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész volt, zseniális emberke volt egyébként, és jó humorérzékkel is rendelkezett, mondanám tovább. 108 éve született Lengyel Balázs Széchenyi Díjas műkritikus író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. 96 éves lenne a kedvenc karikatúristám, Sajdik Ferenc Kossuth és Munkási Mihály Díjas grafikus karikatúrista, nemzetművésze. Készültek őre azóta pompomot meg a nagy horgászik. És 91 éves született Dégi István, kétszeres Jászai Mari Díjas színész, rá is emlékszünk ma.

és a Lidl utcán, olyan nézek, kosztázom 53-ban, 7-es perc, mondjam a kívánság kosarat, úgyhogy széleset állom, kívánság tarisznyámat, jöhetnek majd a kérések, kívánság, John Delbecq viszont itt, jön be nektek, Lidl Boost és a Lala Heartbeat!

Mindenki dolgozni tudom a kívánság kosarát. Gondolaként a Pepe Flickadottyát halljátok, és önnek a kérdések kívánság. A két órában tessék kérni, tessék kívánni.

0: Makes you want to dance.
1: Es lo Super DJ Radio.
2: Kérdezi nem akkor elkezdjük a kívánság műsor, és az első kérdés és kívánság már jókor lennek. Ez az Imádi Gergely úr kérésére játszanám ezt a felvételt, amit picikét talán több köze is van hozzám, mert gondolnánk, hiszen Sissy Bognetek mindjárt rappelnek, ez azt kérték a rajongók, hogy rappeljen jobban, maradjon old school, hogy aztán old school marad, vagy nem, azt nem tudom, de úgy tudom, hogy ők közös úton lesznek, hiszen Imádi Gergő a sofőrje annak a fellépésnek, autógépen Sissy Zamádiban fog ma fellépni, Sissynek innen is nagyon-nagyon sok szerencsét kívánok ebbe a kicsit furcsa média életben, remélem megmarad olyannak, amilyennek őt megismertük, és természetesen a Zamárdiba viharmentes, fantasztikus fellépést kívánunk, természetesen jön a kérés és kívánság, Sissy!

0: Grindr, tekerjegy a rajta.
1: Nagyon szépen BTS a folytatásban viszont a Voyou felvételét hallhatjátok pillanatokon belül. Szinte kérésre és kívánságra szól a felvétel, egészen pontosan Mazsi kérésére, egészen pontosan előre megünnepeljük az ő születésnapját, mert nem sokára lesz, hogy a hölgyek mindig 18, úgyhogy mi meglepő, egy BTS muzsika érkezzen, egy kicsit a koncertverzió közül választottam most, hogy ez a Voyou.

Na kérdezem azt, hogy egy teljesen más stílus kértenem, azt mondjam, felidézted a régi hip-hopos korszakot, akkor lehetne Subbase pörög a fekete lemez. Már is érkezik a Subbase az első lemezről. Bizony, fattogabb a kelli.

Kecs Andrew G-val látom érdemes. Subbiz Master, főleg a fekete nem lesz, ott a felvét el. Megyünk tovább, természetesen kérések és kívánságok. Itt a Super DJ Rádióban kicsit eklektikus lesz ez a kívánság műsor. Egy gyors, egy gyors, legalábbis most mondom, így néz ki a felhozatal. Természetesen a kérések miatt, hogy DJ Alligator érkezik, és a Calling You-val hívjuk a dolgokat. Tamás úr szeretne ilyen dalt hallani, és jönne, hogy mondja, boldogat, vidámságosat, jó hétvégét mindenkinek.

de Sam, de tökem is lenne kérésem. Lehet kérni, kedves hallgatók, ne képeket küldjetek, felvételek, hogy írjátok le az előadót, számcímet, légy szíves gépeljétekbe, mert így valami nehéz nem keresni. Így is alig találtam a kereső programban egy Juto Loriello Megamix 91, de megtaláltam így végül is. Akkor tudok Andrea úrnak kedveskedni, jó? Tehát nagyon szépen kérek mindenkit, ne linket küldjetek, ne pedig mindenféle ilyen kifényképezett dolgokat, hanem hogyha lehet kérni, akkor írjátok az előadót, számcímet, mert ilyet megegyezni, hogy Juto Loriello, és így felvéves gépelni, azért nem áll. Köszönjük a kérdés, már is jön a felvétel. DJ!

90-es évekből 90-ben. Utolajra után pedig Meli kedves kérés, én egy olyan dal, amire hát nagyjából trashnek mondottuk akkor. Ettől függetlenül azt kell mondanom, hogy felértékelődött az évek üzenában, és nem az emelet jobb, hanem a többiek lettek rosszabbak. Ezek a Klik és egy jelen, Juniorral és a Való Világ 4-gyel. Melinek sok szeretettel, legyen gyorsan mai boltidő elterés.

csak is Zsolti úr kérését értem, a felső telkány volt, és tetszik küldeni egy nótát Eger Szalókra a Patkikusnak, és Kingának, hogy jobban menjen a fahasogatás, egy Nighty by Nature klasszikus, jön a Hip Hop Parade, és egy kedves Kinga, egy kedves Patkikus, a fahasogatásra kicsit pihenjetek rá, jön egy felvétel, nektek Zsolti úr, Nighty by Nature, hurray!

aztán nem bízatok az obliga zene változtást, akkor besetek magatokra, mondhatnám így is. Egészen pontosan, mondtam, hogy Csabi azt írja, szeretnék a komámnak felső terkeim, a Csoki Zsoltinak egy jó kis lecsóföldös muzsikát, írja a patyikus Csabi, hát ez Csabi. Mondjuk, hogy ragaszkodjunk a lecsóhoz, van a Leskovics Gábor barátom, itt először a fiúk énekese, és ezen a lemezen szerepel egy ilyen dolog lecsónak, jó lesz, úgyhogy ezt a dalat választottam, kicsit pankos, de nem tetszeni fog, jó lecsóföldést a dalat, melynek címe lecsónak jó lesz,

tényleg emlegetjük. Nagyon-nagyon kedvenc barátunkat, Godó Gyuri bácsit, akinek a kérésére születtem. Jó magad, ahogy érkezem a megszentelt világ, ez egy Gyuri bácsira is énekezünk. Énekelve emlékezünk, vagy emlékezve énekünk. Mind a kettő jó. Blessed World, azaz Omegától megszentelt világ érkezzen. Gyuri bácsi, remélem, hogy jól figyelok, szalagtam, pláne, hogy bele is bakiztam a számszínbe.

szenteltű láb, omega bizony. Pontos, hogy gitárszól egy elefántnak lehet köszönni, elefnek pedig természetesen gyors gyógyulást kívánunk, kicsit szemkélkedik egy ideje, de visszavágyjuk őt. A Viszontlátásra viszont már is érkezik, és a dal pedig Szereti Zsuzsa néni, utcán szabadon kicsi gyere velem rózsát szedni. Egy Red Remixet kértek és kívántak tőlem, méghozzá Endre úr kérését értenem. Érkezik a lemezre, ezt a korong jelen, Alice Lunára, egy kitalált karakter, de a dal rendben van.

troška sa teda Míra nekým spomínakým kanál. Naši viszonszeretne székelől is bejárott többet hallani, persze DJ Teszta megoldásra szóljon természetesen úgy, ahogy kell. Szóljon, ha jól olvasom, Hedinek és Gábornak. Nézzük, mit csinál a székel meg a fiában a dalban. Köszönöm a kérést, már is kusika.

Madonna, bizony, nem létező személy. Ez a legyen nagyon szépen énekelt ezt, aztán pedig mondjuk ezeket a 88 eredeti benne. A Banda Domino Dancing érkezik a Pet Shop Boys, úgy tűnik, hogy majdnem köszönnek áramot és előadók, legalábbis egy csak ezt vállalja. Itt a Pet Shop Boys jön a felvétel, holnap lesz tudnak ugye a legjobb évjáratból szól a felvétel, természetesen a Pet Shop Boys-tól Mazsinak előre megelőlegezve a születésnapot, boldog szülcsinapsit, és persze Puszcsik Ancsike, ez kellőleg is szóljon, és ez természetesen ez a jó félek is.

pádunk, oda énekeltem, Rogatulnos kér a dalra, még a régeségi szép időben. És gondolod, Enzing után pedig szart, mert igaz után már Szakos Andi van, én annól Pistinek mondtam, hogy nagyon jó az új felállás, de már kellenének saját dalok, úgyhogy megtölt a jég. Hál' Istennek már a kérések között lehet ezt a dalt kérni. Igaz, a Gábor Bálint úr kérésére a Dam Dam Dam című dallal a villagok fülelnek, mindenki mesének, mert mindenkinek, aki szereti, aki nem, annak is azért hátra megszereti. Persze, jön a Gábor kérésére, Szakmeri Pisti úr, és persze Szakos Andi, ez a Dam Dam.

azt mondom, hogy Vilmos kérdés írt Tomás Vanám, és azért is kedves nekem ez a kérés. Hát ugye is emlékszik arra a lakodalommal, amit tulajdonképpen Bajor Lagzinak csináltunk, és volt egy összehangolt táncprodukció, az Information Society felvétele, és ebből kitetülöm az egybeleget, és hogy emlékszek-e még arra, igen, fantasztikusan volt, hogy 60 ember begyakorult egy tulajdonképpen érdekes táncot, amit életemben nem hallottam, és egyszerre tudtak rá táncolni, amikor ez egy 6-7 perces dalról beszélünk. Ez egy jó kis egybeleg érkezik az Information Society és a Midő. Köszönöm szépen, kedves Vilmos úr, és örülök, hogy ilyen jó emlékeid vannak arról a lakodalomról, nekem is ugyanígy hasonlóan. Jön a felvétel!

tudok, amikre szóltak, aztán 89 mindenki rajongott az Angyalbőrben sorozatért, szerintem Magyarországon is vesze a zenéért, és ami bizony, hát mi lehetett volna más, de nagyszerű felvétel a Moho Sapiens-től. A dobost úgy hívták, mint engem, Borbé Soti, és kérés jelszom Ritának a jó voltából az ő kérésére. Üdv a hallgatóknak, jöjjön Miskolc felé szól most a felvétel, Moho Sapiens, Angyalbőrben.

Különösebb az szintén hétköznapi csalódásoknak ismeretség. Van egy másik nevük is, de azt most nem szeretném mondani. A Funk Démia című felvétel érkezzen Szabó Gábor úr kérésére neked, a magamnak köszönjük szépen, úgyhogy kicsit körbecsükör a pandémiával kapcsolatban, így lett Funk Démia, jönnek a hétköznapi csalódások zenekar.

Szabó Istvánnak küldtönök nagyon-nagyon sok szeretettel, küldjük a következő felvételt. Maradunk a pörgetős műsorokat, a pusztani működik szerint, akkor szép az erdő, kicsit halasztalmasra vesztük a piperát. Újabb kérés, kívánság, eklektikus, szuper kívül.

0: Radio.
1: Irodalmak szólnak, és persze egy osztályi irodalom is velekor is fényű, de bolond a szemcím természetesen. Én csak a kérésére mindenkinek szóljon, és mert önmagának is, mert nagyon szerető a dalt, ami nagyon-nagyon értető, valószínűleg gyönyörű, és még a szemcímmel is benne van. Osszi el a putatásban, az a gyönyörű bolond.

Nagyon sok kérés van, még igyekszem azért kitölteni a teljes időt, amennyi még hátra van. Janónak küldenénk egy Tiestót, az viszont, hogy teljesen erre a napra vonatkozó az a jó kis Forever Today. Janó, remélem, hogy hallgattok minket. És az Appali Gábor Bálint kérésére küldenénk.

Na, itt az utolsó felvételes, természetesen kérésre és kívánságra. Itt még azért kell nekem köszöngetni, sőt, itt azt hiszem látom, hogy van kettő dal még. Úgyhogy kettő dal még lesz a ráadásban, hogy aztán el tudja köszönni, hiszen ezt megígértem, de 14 óráig vagyok egyébként természetesen. Mindjárt nézem, hogy mi az, ami még esetlegesen kimaradt. Igen, kettő dal. Figyelj, Tesla 69-től a nyári rajz érkezzen Henny kérésére még a ráadásban. Nagyon-nagyon szép napot kívánom mindenkinek, jöjjön az utolsó előttiként.

Megérdezik akkor az utolsó felvétel érkezzen benne bőven a ráadásban, viszont engedjétek meg, hogy azért egy picikét feljön a figyelmeteket egy-két kedves kollégára, aki még a mai napon vállalhatóan hallható, és itt mindenféleképpen szerepelni fog. A teljesség igénye nélkül mondanám, hogy DJ Simont hallhatjátok 20 órától, és Kőszaki Gabi barátom is érkezik 22 órától, érdemes lesz tehát hallgatni minden időben a Super DJ Rádiót, hiszen azért egy nagyon jó kis muzsikákat kértek, és emellett azért a zenék is nagyon-nagyon jó kérések nélkül is, viszont tényleképpen stílszerűen mondanám, hogy én is nem vagyok, de Daniel Figergő felvételével írja nekünk Házi úr, hogy szia, Boriszka, az irány Miskolca, lehet én is kérnék egy kis csózenét, és ez lenne a felvétel. Én ezzel megköszönöm a figyelmeteket, hallgassátok a Super DJ Rádiót minden időben. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Sziasztok! Voltunk.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

szép délután kívánok mindenkinek, 15 óra 23, és Surci beugró 2026, 0821 péntek, ugye? Sziasztok! Jöttem, ebbe ugrottam, azt meglátjuk, hogy mi lesz.

Szia, itt van velünk a KLF. Ha hol vagy, Simon? Itt van velünk Zsuha, azt írja, csak óvatosan ugrabugrálj. Hello, Zsu! Aztán itt van Isa István, itt vagyunk. De jó, csodás napot kívánunk neked, kedves DJ Surci, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család örül a meglepinek, szuper, hogy újra hallhatunk, szuper, hogy itt vagy, én is nagyon szépen köszönöm. Hello Isa család, hello Erdély, hello Erdőszentgyörgy!

Tovább a Viber 2 37 45 95 9 95. Itt van Kolozsi Imi, szép napot, szia Surci, jó, hogy jöttél, szuper zenéket, és csodás napot mindenkinek, hello Imi, neked is.

hallgatóknak szép napot, Sparhelt király, köszönöm szépen. Hogy ityeg a fityeg, letyeg, szerinted? Remélem minden rendben veled, dobj egy számot nekünk, hogy jobban teljen az utazás Miskolc felé, előre is köszönöm. Jaj, mentek Mordorba, mentek Mordorba? Na akkor figyelj házé!

mondja, és akkor bakelit vagy vinil. CD lemez, CD barátom, CD. Mintha nem tudnád, de mintha nem lettél volna ott Jakabon. Te kis te. Szóval akkor, következő szóljon neked, hát majd meghallod, hogy mi lesz.

Fölnézzük. Mi történik Ferenc álláson? Megy a meló, készül a tető, a lakókocsi fölé már csak le kell festeni. Borsos Olivier, akkor jó.

Holnap 16 órától Mr. Wayne, addig is itt van egy Mr. Wayne, és Culture Beat. Zsú azt írja, te mitől vagy így feldobva, mit ettél vagy itt áll, tánszívtál, szívok én egyfolytába, nincs az a probléma, adhatnál belőle, hogy megjöjjön a munkakedvem. Hát úgy gondoltam, hogy úgy nekem is tele van a mindennel a minden, úgyhogy inkább zenélek egyet, egy kicsit kiélem magamat itt rajtatok. Remélem nem lesz rossz.

kaszni, Jezsu, akkor álljak neki zenélni én is. Neked is tele van a mindened a mindennel? Hát akkor igen. Addig tök jó, amíg zenész, addig legalább nem mással foglalkozol. Lekötöd magad.

figyeld a házét. Van nekem elég bajom még, hogy rajtunk éled ki magad. Rajtam biztos nem, dehogy nem, most is azt csinálom, házé, figyelj! Nekem ez a rajtatok kiélés, beállok és zenélek.

mondjam azt az igazságot, hogy a zene az gyógyító. Gyógyítom magamat én is. Hát ez az igazság.

0-30-20-95-95. Ez a Viber számunk. Itt van Reisinger Misi. Szia DJ, mi a mai műsor? Hát ami éppen a kezembe kerül, most leginkább a Eurodance. Aztán majd meglátom még, hogy

Na nézzük, hol milyen idő van nálatok. Tegnap ugye így Győrben este arra keltem olyan 9 óra körül, hogy elindul, esik a szobába az eső. Aztán rájöttem, hogy itt van az ablak, az eső szakadt, mint az állat. Befújt a szél az ablakon, Zsolti megállt az ágyba. Aztán becsuktam az ablakot, visszafeküdtem, úgyhogy reggel 7:30-kor ébredtem. Tök jó idő volt, aztán rohadt meleg, ugye száll fel a pára. Most megint el van borulva, rohadt meleg van, fúj a szél, remélem megint esik az eső. Nálatok felétek, mindenhol mi.

Ja Istenem, megjött a novellás lány, figyelj! Na tessék, Svájcban még mindig szakad az eső. Justify! Na ezt megpróbálom beolvasni, na figyelj, halihó! Szia drága a DJ Surci! Eddig Surcika volt, most még már Surci? Hát mi van veled, semmi? Sziasztok, szuperek! A Terminátor lány újra visszatért. Mi ez a Z lecsapott a jó zenékre? Gyönyörű, szép délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást, amúgy köszi, de Encsike félfüllel azért mindig itt van, amivel semmilyen közösségi oldalon nem szerepel. Ezért résem vagyok, azon én is lennék a résem. Résem vagyok, nyugi, remélem örülsz, hogy ilyen rövid voltam. Szemüveget elő, de nem most szemüveg nincsen rajtam. Puszcsika, Encsike, lapcsika, szopcsika, ja, én szopcsika. Azt arra vissza, bébi. Szia, Encsike, jó, hogy itt vagy. Jaj, elolvastam. Na figyelj, megyünk tovább.

ígért. Isa István azt írja, elfogadjuk, hogy ilyen muzsikákkal, vagy műsorral, és muzsikákkal minden nap beugorhatsz és meggyötörhetsz. Oké, jó. Hát ez a... A Sulci gyógyítja magát magyarul. De jó, köszönöm szépen, legyen így. Remélem nem sokáig.

Na nézzük a Viber, te pilla. 2 35 70 45 95 95. Szia! Jó, de jó ez a Eurodance vonal, imádom. Érsek Halma is csatlakozik. Ül volt Geringer Norbert. Szia Norbi, kellemes péntek délután.

Mi a írja Encsike? Szóval eltaláltam, talált hülyet, mint a torpedó. Amúgy tényleg jó kis zenéket tolsz, bár te mindig úgy, hogy ez is pipa. Köszi Encsike. Attól én még rottyom vagyok. Vagy letérdelve?

autószereléshez, pont ideálisak ezek a nagy muzsikák. No, akkor jöhet hónap a Toyotába. Hűtőt cserélek. Holdon! Földön vize levegőbe, ahogy Csabi mondja, és még tenger alatt járóban is.

Na és még egy felvétele maradt a mai beugróra, aztán én is megyek főzni. Úgyhogy mindenkinek kívánok további jó rádiózást, aztán majd érkezik DJ Simon meg az éjszakai bagjunk.

Na jó, még egy levezetés, egy lassabb, mondjuk egy DJ Bobo. Aztán tényleg Sulci megy főzni. A maradék pörkölt, leszállazva. Egy kis paradicsom, egy kis bazsalikom. Na meg egy kis tejszín, tésztával.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

plan.

to the core.

0: Bloomberg DJ Radio. DJ Radio.
1: Turn the night into a glory day.

You know what? I don't know.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with a kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen siggel. Oh yeah, csodálatosan szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion, ez már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig pörög a Private Night. Ahogy azt megszokhattátok már minden péntekenként, ugye hozom a kis saját furcsa zenémet. Mindig ezt mondom, pedig nem is olyan furcsák, most már lehet azt mondani, hogy ezeket a fincsi zenéket. Mint például itt az első 2023-as kiadású lemez, január 23-án jelent meg ez a korong. Az All Day I Dream Records 88. lemeze, és még mindig az All Day I Dream, illetve a Bondage Music Records vagy lemezeit fogjuk hallgatni, tehát az egyik lemezjátszon az All Day I Dream, és a másik lemezjátszon a Bondage Music lemezei fognak pörögni ebbe a két órába. Plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95. Ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van. Azt oda megírjátok, én meg felolvasom természetesen, ahogy az szokott lenni. Én nagyon jó kajdózást kívánok mindenkinek, aztán majd jövök még, meg beszélünk egy kicsit, meg ilyenek, vagy ilyesmi. Na tudjátok, a szlogent. Oh yeah!

Aztán egy közben eszembe jutott, hogy hát én meg sem mondtam, hogy mi ez a zene, ami éppen szól. Addig eljutottam, hogy az Aldi Erdőm 88-as kiadású lemeze, vagyis 88. kiadású lemeze. Hát az előadó nem más, mint Sebastian Léger, a kedvencem, és a Regina Blue EP-ről pedig a Biódal 1-es. Azzal kezdtem be, ugyanis a Regina Blue-t meghagyom a végére, vagy Regina Blue, kinek hogy tetszik. Ez meg itt a Biódal 1-es, aminek az a címe, hogy We Used to Love, Love, az valami olyasmit tesz ki, hogy talán nevetnünk kéne. Nézzünk egy gyors Vibert, itt van velünk az első Encsike volt, azt mondja, hogy hello, hello, újra itt vagyok és ragyogok, kagylózok, puszim és ölelésem, Tombol sztára. Oh yeah, hello Encsi, jó utat, jó kagylózást neked is, úgy ahogy az is a családnak, itt van is a István írt. A gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen, nagyon örülünk neked. Szuper, hogy újra hallhatunk téged, és szuper fincsi muzsikákat. Gyönyörű szép estét kívánunk mindenkinek. Oh yeah!

velünk Hódim is. Tiszteletem, tiszteletem, itt vagyok, hallgatok. Szofi, jobban van-e? Hát jövök majd az infóval természetesen, hogy hogy van a kutyikám, a Szofikám. Egyelőre még most lendüljünk bele a zenélésbe, jó? Aztán jön az info, ígérem. Közben Surci barátom is itt van, és azt írja Csonka Zsolti. Csonka Zsolt barátommal hallgatunk, Vunciga. Oh yeah, hello, sziasztok! Na, kenjük rá a következő zenét. Azt mondja, hogy, mint ahogy mondottam, a Bandage Music, Music Records lemeze fog pörögni. Ez meg itt egy 2019-es kiadás, a Dobr EP. Dobré. Nem csúszunk el, ott maradunk. Na, nézzük az A-oldal 1-es. Az album névadó. A Dobr. A Tamás nem hall rendesen. Belenyúl, hozzányúl, most már jó lesz. Szóval a Dobr című nóta pörög éppen. 2019. május 13-án jelent meg ez a lemez, mint ahogy mondottam, a Bandage Music-től. Ez a 12049-es jelzésű lemezük a Bandage Music-nak. Oh yeah!

menjünk tovább. A névsor olvasása itt van a jamaikai Nándi. Azt írja nekem, szia Simon, jó adit, sok fület, jamaikai relaxon, üdv mindenkinek. Rímelt is majd, hogy nem. Itt van velünk Hopné Macskás Szilvia, Macskási Szilvia, bocsánat. Üdv, DJ Simon, itt vagyok újra, nem csak az éjjeli bagolynál, fülelek, oh yeah. Na végre, ez az. Köszönöm szépen, jó kagylózás neked is. Nézzük a következő zenét. Ismételten Sebastian Léger érkezik. És ugye a Regina Blue, vagy Regina Blue B-oldal 2-es jön az India.

itt van velünk a Kolozsi, és aki írt nekem a Viberre, ami még mindig a plusz 3670-45-95-95, azt írja Imre, hogy szép estét, itt csácsumi, csácsumi. Remélem minden rendben, Szofikával. Szuper jó estét, szuperek ezek a zenék. Megmondom őszintén, már hiányoztak, mint mindig. Gyerünk, hadd guruljon, adjunk az élvezetnek. Oké, rendben, nőkém. Megadjuk a módját ma este is, ugye ahogy az szokott lenni minden péntek este itt a szuperem. Itt van velünk a kedvenc figurám, a pálcika ember, azt írja, szia DJ Simon, kellemes lazó, szuper péntek, pénteki zenélgetést. Oh yeah, Robikám. Jó kagylózást nektek is. Lia köszönt volna, aztán nem köszönt, vagyis törölt egy üzenetet, úgyhogy nem olvassuk be. Aztán jött egy Szabó Gábor, erre azt írja, végre eső, bocsi. Hát akkor már nem kell táncot járni, hogy legyen hozzá. Legalábbis indiánt nem.

Gondos Zsimi azt írja, hogy a szokásos az igazából neki az, hogy péntekenként a vodka kombósör. Tüskével tudjátok. Azt mondja, és a torkom teljesen bedurrant a hideg sörtől. Azt mondja, hát ilyen az, amikor melegbe ráiszod. Nagyon, nagyon ilyen. Na de az van, hogy hát nem tudom, mit van a hetero barátom, a Zoli, de ha nincs is, akkor is szóljon neki ez a gyönyörű dal. Azért, mert tudom, hogy hetero is, nagyon hetero is. De azért gyönyörű dal neki szól. Szóval jön Sebastian Léger és a Léger és a Regina, vagy Regina Blue című nóta 2023-ból itt a Szuperen.

megérkezett. Azt mondja, hogy Kádár Viktor is itt van velünk. A szuperen. Azt mondja, a két dögevőnek küldeném, hogy jó étvágyat, miskolci fiatalok. Bence Panni. Hát jó étvágyat nektek, dögevők. De még ilyet. Illetve jókagydózást. Azt mondja a Kolozsimi, hogy hát mindig mondom, ne dugdosd már a zenéket. Nem is. Mindig itt van előttem. Itt van velünk Lovász Káros József és Károcsi barátom megérkezett. Azt mondja, hello DJ Simon, hello kedves barátom. Itt vagyok és kagylózok. Szép estét és hétvégét. És jó adást is kívánok. Meg Akkor itt a következő zene. Jön Marcus Home 2019. július 1-e. Jön a Voyage című EP-ről. A Voyage című nóta.

Itt van velem Bazs is, már az elejétől. Itt ül és bólogat. Erő teljesen rajta a fejhallgató, mert ő így élvezi. Ahogy azt kell, lehet azt mondani, itt van, és azt írja, szia Tomi, sziasztok mindenkinek, de végképp, szia Encsike, szia Imi, nyomjuk, de kit? Vagy hogyan, vagy most mit? Közben Kolozsi Imi, hogy van még azért ott a tájsorban, biztosan Fincsike, hogy ne lenne, de jegyezni sem tudnám, és mint szuper DJ, és én sem, mint hallgató, hogy mit játszottál az évek alatt, én tisztában vagyok vele. De szerintem minimum 10 évre való zenét van. Hát annyira nincs, de azért van. Kádár Viktor azt kérdezem, hogy a Rand NMC, az nem tudom mi, ez ma itt ugye nem kívánság, egy péntekenként nem kívánság műsor van este. Itt a szuperem, el kell, hogy mondjam neked, mert még nem találkoztam veled, megmondom hogy őszintén. De lehet, hogy... hogy, ja, értem, bocsánat, akkor gondolom Randy MC-re értettél. Hát nálam nem szoktak ilyen zenék szólni péntek esténként, amúgy máskor lehet, hogy lenne. De péntek este mindig ez a stílus van, 8-tól 10-ig. Aztán Randy MC lehet, hogy lesz majd később, mi tudom, egy 10 óra után például. De hát maradjatok velünk, én azt tudom mondani, egyőre nem megyünk tovább az ilyen deep house, techno, neotrance, deep house, meg minden ilyen deepes szarokkal. Már bocsánat, de valami ilyesmi zenékkel. Remélem nincs harag, és...

közben rápatintjuk a következő albumot. 2023. február 7-ét írunk, akkor jelent meg az All The I Dream kiadónak a 89. lemeze. Az elkövetője az albumnak Bonafide volt. Mindjárt mondom ám tovább is. Szóval az a Bonafide, aki igazából egy belgrádi csákó, Marko Milicevic, és hihetetlenül jó zenéket tolt nekünk ide, a malagunk alá, vagy éppen a fülünkbe az évek során. Itt van neki az Entropy nevezetű mini albumja, rengeteg jó zenével, vagyis reménykedek benne, aztán meg is fogjuk hallgatni, hiszen egy dupla albumról van szó, dupla mini album. És hogy mindenki elégedett legyen, vinil, dupla vinil, azt lehet mondani. Szóval jön az Entropy Bonafide-től az album és maga a névadó dal, rögtön egyből az Entropy. Oh yeah, itt a Szuperen.

Szabó Gábor RR. Annyit ír nekem a zene, csillagos ötös. Oh yeah. Kocsis, bocsánat, már megint majdnem izé. Szóval a jamaikai Nándi azt írja, hogy akkor a csonka picit hiába várom a ding-dongot. Hát nem tudom, szerintem csipjél te is valamit, hogy akadna a torkodon, és meg egy jó élet is kapsz hozzá.

Kolozsi Émi azt írja még, hogy én anno, mikor volt rengeteg zeném, kipróbáltam. Mint hogy milyen hosszan tud elmenni. Mivel azt írja, hogy hát egy évig biztos folyamatosan tudnánk hallgatni. Hát azért annyira nem menjünk bele. Lehet egyébként ugye a több mint 4000 lemez. Hát igen, van A, B oldal, sok, hogy dupla. És azt írta tovább, hogy minden hétvégén elindítottam a Super DJ Rádiót. És tessék, lássék, soha jobb műsor, ezért köszönöm, mi nem kell. Én nekem ez pont bejön, hát nekem is, ez benne a poén. Nyilván ezért is pörgetem. Hencsike is írt közben, azt írja, hogy én is sok szeretettel köszöntöm a drága barátodat a vonal másik végén. Közcsike, baszcsika. Nem ezt írta, azt írta közcsike, bazsi. Hát ha már csikázik, az szokta. Fú, de hülye vagyok. Na jó. Lehet péntekon is fáradt. Szóval azt írja, közcsike Bazsi cufata is. Drága Simon, elvonásoltál eddig is. Jól nyomod. Nagyon szépen köszönöm.

érkezik, már megint a Bondage Music és a Marcus Home Voyage EP-ről az A2-es. A Voyage után jön az Elveszve, azaz

Jó van, beindultatok. Jamaikai Nándi azt írja, hogy Bencsikéne puszcsikát küldene Nancsika. Nancsika! Jó van, gyerekek, ez kell!

Na gyorsan egy kicsit a Sophie-ról, hogy mi újság van a kutyimmal. Hát az van, hogy megjött a véreredmény, aminek a felét nem értettem, és teljes mértékben át kell állni azonnal egy másik gyógyszerre, tehát antibiotikum part 2, tehát a második rész. Aztán 10 nap, és kiderül, hogy használt vagy sem. Vagy aztán, ha nem, akkor vagyis de használt, és nem megyünk tovább, akkor majd nem lesz tovább, mert mind bízunk ebbe, és mindenki tegye össze a két ujját, szólítson, értem, Sophie-ért. Tudjátok, ha vele gond van, velem is gond van. De nagyon. Azt meg nem szeretjük. Egyébként Sophie-ka jól van, mielőtt még tovább ennek jól van. Fut, örül, hanyat vágja magát, iszik-eszik, az a baj még mindig, hogy még mindig sokat iszik, és még mindig sokat pisil, de már kevesebbet pisil, ugyanolyan sokat iszik. Mindegy, szóval valamennyire azért hat talán ez az antibiotikum, amit kapott, meglátjuk, hogy mennyire, és még egyszer bízunk benne, hogy jó lesz, nagyon jó lesz, így van.

az van, hogy nyilvánvaló a Bonafide mini albumnak, amit ha sikerül megint megnyitnom az infót róla, akkor ugye aminek az Entropia címe, jaj, de jó volt. Szóval jön az oldal második zenéje. A zene címe az It Comes Around. Oh yeah. Úgy bizony. Olyan aranyosok vagytok, nagyon szépen köszönöm. Mindenki ennyit aggódik és szalítotok érte. Hatalmas csókom nektek, köszönöm szépen!

jamaikai nándi azt írja nekem itt, hogy el kellene mennem megtisztulni, de nem a templomban, mert ott elég hülyén néznék ki, hogy zuhanyzok. Olyan vagyok, mint Uri Geller, ragad rám minden. Felvettem előbb a macskát, azt alig bírt lekepeszteni rólam. Hát jó zsíros vagy, akkor öreg. Bazsi is írja, kívánom, hogy forduljon meg az irány, az arány. Te többet, Szofi, kevesebbet, így van. Persze, jobbulás neki. És úgy mindenkinek jobb volna a kedvem. Hát igen, mindenkinek. Köszönöm.

azt írja, hogy őt ha lehet, szeretnék valami szupika számot kérni ide Vas megyébe, Gasztonyba, kedves rokonaimnak és kedves Sóginak, Tinyére, a Bulikába, Frityónak. Nagyon köszi. Hát Tibi, ha ott van veled Frityó, akkor tudja és megmondja neked, vagy megsúgja a füledbe, hogy Simon nem a Wurlitzer. De ha lehet azt mondani, hogy a következő zenem az oda fog menni. Ezt garantálom. Nem félreértjük, Nándi, nem Mazsi van itt, hanem Bazsi. Mazsi nem szokott jönni hozzám mindig, vagy általában, de többször volt már. Nem itt, hanem kagylózás, érted?

Na nézzük csak, jön megint Marcus Homme és a Voyage EP-nek a B-oldal első zenéje. Jön a The Soul. Ezt így, ahogy mondtam, teleköptem a mikrofont is, szóval jön a The Soul, mint a magyartól.

Na, kikapcsoltam a mikrofont, elkezdtem bele beszélni, aztán nincs is bekapcsolva, mondom, mi van. Szóval Kolozs Imi, a Basit itt szeretném üdvözölni. Jó lenne már, ha itt is hallhatnám. Hát... azon van a Bazsi, lehet azt mondani. Szépen lépeget halad előre. Aztán egyszer csak megjelenik a Super DJ Rádión. Oh, yeah!

0: üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádión. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig. Aztán senki sehova 10 óra után, mert tudjátok, péntek van, Dallas van. Aztán a jockeyek az ablakban. Azt szoktuk énekelni, amikor kicsik voltunk. Szóval senki sehova 10 óra után. Viszont jön hozzátok. Kőszegi Gabi, Gabi barátom. Jön a Nightlife, indulj majd a
1: járat.
0: A bagó járat, itt a szuperen. Úgyhogy tényleg senki sehova. Fogadjátok sok-sok szeretettel, mint fási sűjként itt a szuperen. Oh yeah! Aztán van nekünk egy Viberünk is, ami a plusz 36745459595. Ide lehet nekem írni, hogyha bárkinek bármi mondani valója van. Azt a Viberen keresztül megteheti, leírhatja is, az nyilvánvaló, természetes, hogy beolvasásra kerül. Mazsi meg úgy néz, mint aki végén nem látott szép embert. Pedig én szép vagyok. Ne nézzél ilyen szépen. A jamaikai Nándi meg azt írja, véletlenül az asszony tusfürdőjével zuhanyoztam. Már érzem is, hogy mostantól mindig nekem van igazam. Azért azt várd meg.

még egy utcsó zene Marcus Home Voyage EP lemezéről. A B-oldal utcsója érkezik. Jön a Weisse Wand, azaz a fehér pálca. Itt a szuperen. Igazi fincsikési.

közben Encsi kérdi, hogy ja, és a Nándi csikának is puszcsika. Mazsi viszont igazoltan hiányzik, vendégei vannak, és megsúgja, hogy holnap lesz a szülcsi napcsia, úgyhogy lehet majd küldeni neki a fincsi zenéket holnap a kollégákon keresztül. Itt a Szuperen, és Nándinak külön üzenem, hogy a tusfürdőtől max az övé lehet az utolsó szó. Az, hogy igenis drágám.

Na hát ezt majdnem úgy sikerült elindítanom, hogy akartam is. Jó hangosan, ja nem. De nem baj, megyünk tovább. Érkezik a Bonafide. A B-oldal második zenéje fog érkezni, vagyis éppen már pörög, és küzdök vele, hogy ütemen is maradjon. Szóval Bonafide B2, a zene címe pedig Aki kéri ki, nem egészen így van írva, csak annyi, hogy ki kéri. De akkor is ki kéri ki? Vagy kokorikó?

Bazsi azt írja, hogy egy Kolozs Iminek üzeni, Imikém, ha hallanád a zeném, lehet nem is kívánnád, hogy a szuperre menjek. Ebben van valami, tegnap este se hallgatott, igaz?

Nem, Encsike, nem olvasom fel, amit írtál, de ez nem az. Ugye tudod, hogy általában én nem ismételek, vagyis péntekenként általában nem ismételek. Max az elsőt. Bazsi még hozzáteszi, hogy igaz, hallgatóból műsorvezetőnek lenni nem kis feladat, és ezzel egyetértek. De szerintem jó úton jár Bazsi, nem kell őt félteni, ügyes ember megoldja. Mint ahogy én is a következő zenét remélem ügyesen megoldom. Jön Nima Gorgi, az 1972-es születésű iráni úriember. Dániában telepedett le, majd hozott nekünk rengeteg sok fincsi zenét itt az elsőző tőle. Jön a Love You Feel. Na még egyszer, Love You Feel.

Ahogy elnézem, a vihar kezd odaérni jamaikai Nándihoz is. Azt mondja, ó, rohadt nagy vihar van a kerekedőben, itt a kerekerdőben, végre esik, oh yeah. Arduram az esőt, azt szokták mondani. Kolozsim azt mondja, de ilyen zenéket hogy lehet hozni? Nem vagy semmi, imádom. Én is ezeket a zenéket, Timi, ó, de nagyon. Főleg a következő, mert megint a Bonafide, mondtam, hogy dupla lemezes. Úgyhogy jön a C oldal egy első zenéje, Bonafide Zone Plus-szal. Az a neve, Zone Plus. Mármint a nem eredeti neve. Az eredeti neve Zayad Moshin Bahreinből. Érkezik a DJ Bonafide, meg ugye szerbiai úri ember, a kettőjük közös gyermeke, az Alter Ego című nóta. Ez jön most itt a Szuperen. Erre mondják, hogy oh yeah!

És azt írja nekem, üdvözletem, Simon úr, nagyon finom korongokat hoztál ma ismét a viharra. Rátérve, a hetes úton közlekedek, már elvonult a vihar, és az emberek nem tudnak közlekedni, attól még vigyázom mindenki, aki úton van, mert mindenkit hazavárnak, ugye? Hát persze!

modém én most vagy olaszul, vagy latinul, mond valamit nekem, ezekről a zenéktől, ezekről a zenékről az appassionata kifejezés jut az eszembe, akár Beethoven. És igen, ez valami hasonló. Egy igazi Beethoven a 21. században, oh yeah!

szóval latinul szenvedélyest jelent, az appassionata. Úgy bizony. Én is szenvedélyesen kezdhatni nálam a bőrben. Ami annyit tesz, hogy még fél óra van hátra az adás időmből, de aztán senki sehova, mint ahogy azt mondottam, fél óra, és érkezik hozzátok a Nightlife. Kőszegi Gabi, na még egyszer, Kőszegi Gabi barátom, az éjszakai bagoly, ezt így összemostam, és ebből lett a Kőszegi Gabi. Szóval jön hozzátok 10 órától, tessék mindenkinek maradni, és fülelni, kagylózni, oh yeah, itt az

0: hogy mennyire?
1: Oh yeah! Kampai vagy sampai?
0: Hát bourbont.
1: Hogy mennyire? Oh yeah! Azt majd Nima Goji fogja megmondani. A White Metal Red, na még egyszer, White Metal Red EP-ről, ami ugye 2019. szeptember 23-án jelent meg, és a Bondage Music 12051-es jelölésű lemezéről beszélünk. Jön az Audal második zenéje, jön az Express című nóta, itt a Subchin.

Húha, Hódi Mérszeneken, csak egy kérdés, nem kérdés. Japán Underground est. Például. Ezt fejtsd ki nekem bővebben, mert nem tudom mit tesz. Annyira azért nem vagyok én ilyen, hogy a művált mintá. Érted? Szóval tessék megmondani nekem, hogy ez most mit jelent, hogy Japán Underground est? Fogalmam sincsen, megmondom őszintén. Azt én nekem, Encsike, hogy halott teljesen megfertőztenek. Encsike, szerinted a csikázós dumcsiával, hogy neked ez a szeretett nyelved? Hát, hogy lehet az is. Hirko Yamamura, vagy DJ Nobu, hát azért, fiaimi, azért elég nehéz nóták lennének szerintem itt a szuperen. Éjjel lehetne, de éjjel meg tudod, mit csinálok? Alszok. Általában. Na nézzük a következőt, megvágtam a fogamnak. A mikrofont, úgyhogy biztos, hogy jobban vagyok, mert mint ahogy a kezdetekkor volt. Szóval menjünk tovább a Bonafide-dal, aki még mindig a Szerbiából érkező, a belgrádi úriember, aki aztán elköltözött Hollandiába és azóta Amsterdamban él, vagyis nem tudni mióta, de azóta Amsterdamban él, Marko Milicevic. És hozta 2023. februárjában azt az zenét, aminek az a címe, hogy harmadszorra már varázslatos. Lehet azt mondani, hogy ez a zene már harmadszorra szól, ez biztos. Itt a szuperen, na, akkor harmadszorra már csak varázslatos lesz. Jön a Third Times a Charm. Oh yeah, itt a szuperen.

De tudod mit, Hódémi? Ha már japán est, nem is. Bazsi jó voltából mexikói est, az biztos lesz. Azt mondja, hogy Encsike írt egy könyvet, felolvassuk. Ezek az egyik olyan fincsin, édesek, mint Encsike legújabb kifejlesztett itala, édes pezsi édesítővel. Én ettől már így fölállt a szőr a hátamon, pedig alig van, van egy-kettő, de... És 0%-os lime and eper, na most nem and, hanem és eper, Somersbyvel. Annyira fincsi, annyira édes, csak lazulok és kortyogatom, mint mi kagylóznak. Lehet szabadalmaztatom, le kellene.

Hát lehet azt mondani, hogy mexikói underground, igazából igen. Ilyen mexikói zenék afrohouse-osítva, lehet azt mondani. És iszonyatosan fincsi, valahogy mexikói trombita van benne, meg hát nyilvánvaló a balalajka, vagy mit használnak ugye a Mexikóban. A banjo féle gitárt, jó, nem, csak viccelek. De egyébként iszonyat jó lesz, aki Bungee és Bazsi, szemüveget hord, úgyhogy Bungee. Szóval nem, csak viccelek, mindjárt megsértődik, figyelj, mindjárt rám néz, 10 másodperc. Igen, odaér, most ér oda, rám néz, már meg is sértődött, igen, ne rázd a fejed. Szóval, hogy igen, megmutatott nekem pár zenét belőle, és igen, lehet azt mondani, hogy bizony az én fincsi fájízem szerint vannak azok a zenék megcsinálva, úgyhogy lesz majd ilyen kis gitáros, spanyolos beütésű, de egyébként ugye mexikóiul énekelnek benne, szóval ja, majd lesz ilyen is, meg olyan is. Na de most hallgassuk ezt. Bonafide és az elszállós Third Time's a Charm.

0: Azt, hogy nekem a jamaikai nándi, hogy
1: azt hiszem elköszönök, mert eleget kell tennem háztartási kötelezettségeimnek. Simon, köszi a relaxot, jó pihit mindenkinek. Még el kell mosogatnom.
0: Oké. Na figyelj, szuper, pattogunk tovább, itt a következő, Nima Goji. És valószínűleg nem így mondják, de én így mondom, Nima Goji. És az Express után itt a B-oldal 1-es, a White Metal Red mini album B-oldal első zenéje érkezik. Jön az In The Desert, egyenesen bele a sivatagba.

Na hát, Jamaica Inandi leköszönt, azt írja, de viccet félretéve, jó pét mindenkinek. A csákóknak, puszi, a skacoknak, pacsi. Fülem még itt, míg le nem megyek Alfába. Csákó Echo, hello Nandi, köszi, hogy voltál. Meg hogy még mindig vagy.

Tehát, hölgyek, urak, jön a Bonafide diódal egyes zenéje. Itt van az utcsó lemez első oldal, vagyis első zenéje. Bonafide és Vasszú. Összeállt, összedugták a fejüket. Egyébként Vasszú, Weston Butler. Egyenesen Amerikából, New Yorkból érkezik a párja Bonafide-nak. És hát az van, hogy amikor ők összedugták a fejüket, egy iszonyat jó zene alakult ki. A zene címe pedig annyi, hogy

tisztelt hölgyek, urak, már be is jelentkezett nálam a következő versenyző itt a Super DJ Rádion. Tudjátok, jön a... hát majdnem 10 órától lehet azt mondani, már csak egy utolsó zene hiányzik innen a Private Nightból, úgyhogy neki is indulunk. Nima Koji és a White Metal Red EP-ről jön az utolsó zene, a B-oldal 2-es. A zene címe a Like This.

tisztelt hölgyeim és uraim! Ahogy azt éppen említettem, most már az utolsó zene forog itt a Private Nightban, a Super DJ Radion. És azt is mondtam, senki sehova, hisz hát érkezik hozzátok a... az éjszakai bagoly, köszegig a barátom érkezik és hozza nektek a

kívánok mindenkinek, és ami biztos, jövő héten pénteken ismételten várok mindenkit itt, a Szuperen, ha csak addig be nem ugrok valamelyik nap, ide hozzátok. Na csácsubicse, sziasztok!

Hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek, és csak a hölgyeknek, puszi a lányoknak, meg egy hatalmas pacsontás az uraknak. Én Kőszegi Gabi vagyok, ez itt a Nightlife, 10 óra múlt 5 perccel,

DJ Simon barátomnak köszönjük a nagyszerű két órát. Azok a bizonyos szuper fincsi zenék így péntek este ugye elmaradhatatlan természetesen. Köszönjük Tomikám, jó pihit neked! Viszont a pörgés megy tovább.

hát, az a bizonyos 0690-es helyett a 0670-es 45-95-9-95. Van kedvetek, akkor cseveghetünk ma este. Szívesen beolvasom az üziket. És amely mai estét illeti, megmondom az igazat, spontán este lesz. Megy a mókolás ezerrel majd. Ami jön, ami a kezem ügyébe akad. Jó szórakozást mindenkinek! És majd hamarosan jövök a Viber üzikkel.

aztán kedves Bagyó, hamarosan nyílik akkor a Bagé napló. Technikai dolgok itt helyreálltak. Nem ártana ugye a Viber masinát mi a feltölteni. Megjött az energia, megjött a power. Úgyhogy jönnek hamarosan az üzik, ahogy mondtam.

No és akkor, kedves baglyok, most már tényleg itt az idő, hogy megnyissuk a bagoly naplót. Megnézzük, kik azok az éjjeli baglyok, akik ma velünk húhognak így pénteken, augusztus 21-én. Remélem, hogy mindenki kieverte a tegnap estét. Tűzijáték után gondolom volt jó kis parti. Előtte meg bográcsozás, iszogatás. Van valami sztori, akkor tessék megírni. 3670459995. Én meg közben, ahogy mondtam, ugye, hát elkezdtem mókolni. Ma este tényleg ugrálunk majd itt a stílusok között. Amit garantálok, hogy tényleg ez az igazi parti hangulat. Abból is persze a klasszikus. De ma mostani, amikor a bostoni fiatalok megindulnak. Aztán szól a Calvin Harris. Meg az ehhez hasonlók. Hát kérem szépen, ez nem az. Ha valaki ilyet akar hallgatni, tessék bekapcsolni akkor a Danubius rádiót, meg a Juventus, vagy valamit. Ez a Super DJ Rádió, kérem szépen, veletek az éjszakai baglyokkal. És persze az emlékidéző nótákkal, amit a kereskedelmibe nem nagyon szoktatok hallani, sőt szerintem egyáltalán nem. Na szóval az első bagoly, hát nem más, mint Erdély, Erdő Szentgyörgy.

hiszen itt van velünk a drága is a család. Itt vagyunk, jöhet a szuper folytatás. Gyönyörű jó estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi. Lesz Erdélyből, Erdély Szent Györgyből. Isti azt írja neki mély, jöhet az új fejezet a Bagoly Expressen. Kedves Istikém, ahogy hallod, nem kiméljük ma a hangfalakat. Vissza a klasszikus klub életbe. 2002 környékén járunk. Készülődünk betérni a diszkóba. Látjuk a kilométeres sort. Haverok integetnek egymásnak. És ebből pedig előkerül a kis itóka. Olyan kis kettfokozó. Aztán jönnek a szekus bácsik. Rányomják a bélyeget a kézre.

másodikét itt van a mi őrangyalunk, az az Emcsike. Szia, kedves Kőszegi Gabi! Sziasztok, éjszakai baglyok! Emcsike jelenléti pipa mára is, úgy, ahogy az kell. Szép estét mindenkinek, és kellemes zenehallgatást, na meg jó lazulást és utazást. Szia, kedves Emcsi, örülök, hogy itt vagy ma is. És ebben klubidőben egyébként igen nagy szerepe volt a csaposoknak, akik ilyen jó hallásra tettek szert. A nagy hangerőre ugyanis alig lehetett hallani, ugye, hogy mi a rendelés. Mindig úgy kellett kiabálni, vagy éppen csak mutogatni az egyezményes jellel, amikor azt mondja, két sört, vagy két viszki kólát, vagy viszki bombát. Emlékeztek-e még erre?

Aztán köszönteném az én Gedeon néni barátos német is. Egyenesen Oroszlány Cityből, ahol tegnap fellépett a Berecki gyerek, ha jól tudom. Szia, kedves Szilvikém! Szilvia, Szilvia, Gábor, nagyon vártalak! Hát nagyon örülök, hogy itt vagy az Expressen. És itt van a mi Kolozs Imi barátunk is. Hát szia, Imikém! Szép estét neked is! Valamint a mi drága Lovász Károlyunk is megtisztelt minket. Hello, hello, Mr. Kőszegi Gabi! Szép péntek estét és hétvégét, és jó adást kívánok! Hatalmas pacsi Karesz, nagyon örülök, hogy itt vagy nálam is.

Aztán köszönteném az én pékasszony barátos német is, azaz Dionoszki Ritát, Nimbus 2000-nek a hivatalos forgalmazóját. Pékek azok boszorkány seprűvel járnak mostanában. Azt írja nekem, na te bolond sunyi sofőr, puszin vágjon nyakon. Szép estét mindenkinek! Aztán Komorozitól kaptam itt egy képet is.

Aztán köszöntenék egy újabb éjszakai bagyot, mégpedig a Viking földről Ricsi barátomat, aki azt írja, hűz mindenkinek, pacsi neked barátom, de jó újra hallani a hangod, nagyon hiányzott a mókolásod, de most megint itt vagy egy jó darabig. Így van, üdvözöllek Ricsikém!

Aztán itt van egy újabb éjjeli bagoly. Itt van Jopi barátunk is. Szia Gabi, üdv a baglyoknak, akkor induljon a csapatás. Jó vókolás Gabi, és szép estét mindenkinek. Jopi egyébként azt írja, ezt jó volt hallani, hogy aki Calvin Harris-t akar hallgatni, kapcsoljon a Danubiusra vagy a Juventusra. Örülök, hogy itt vagy Jopi. És amit mondtam, igen, ez az emlékidézés.

aztán őrangyalunk is írt nekem Encsi. Mégpedig ugye a kezdésre, amivel kezdtem, Bárány Attila, a Bánat utca. Kedves Encsi, ez egy feldolgozás volt. Hál' Istennek Attinak semmi köze ehhez, de amúgy ő is jó nyomja. Encsi azt is írja, én mindenre emlékszem, és a hallásom is tökéletes és kifinomult. Látjátok, a vendéglátósok így adják elő. Kifinomult hallás, látás, szaglás.

szépen üdvözölném Debrecent is. Itt van velünk Bazsi. Sziasztok, szuperek, szia Gabi. Micsoda jó zenék ezek. Igaz, a tegnapi se volt semmi. Hello Bazsi, köszöntelek. Örülök, hogy itt vagy.

szépen olyan, amikor megcsendül a kong. Aztán mindenki tudja, hogy itatás van. Valahogy ez így van nálam is. Ezekre a dallamokra szerintem szárazon, hát nehéz. Vagy inkább könnyű. Neki, hogy érzi.

És itt van Kolos Zsimcsi küzije. Ki mi annyit ír? Komolyan besz a behú rajtad, Gabi. Ekkora zenéket nem hiszem el. Kedves Ibikém, ezek a 2000-es éveknek a legjavai. Amikor az ember még belépett a diszkóba, és nem a szatmári jucus bömbölt, meg a DJ Deka. Nem az igazi fülbemászó dallamok.

2000-ből a Got to Dance Disco, a Groove Lines-tól. Annó nálam ezek voltak az igazi diszkózenék, nem pedig a Szatmári meg a Jucus.

És így van, kedves Jopikám, ahogy üt vagy hat, majd a pál lesz, meg a sör kombó, beindul majd a mókolás rendesen. Amúgy megjegyzem, most már kezd ütni a kubu, ahogy szokták mondani.

rögtön egy üzik Kolozsi Mingtől. Imi azt írja egyébként, hogy ő is csipázza ezt a stílust. De tudod, Imiként mi itt az éjjeli baglyokkal egy külön képviselő csoportot. Alkotunk. Van egy minden, ahogy szokták mondani, mint a bucsúba. Egy pálcás, két pálcás, meg három pálcás. A lényeg az viszont, hogy emlékeket idézünk. Szigorúan a 2000-es évekből. Ugyanis a mi zenei időgépünk ugye mindig vissza van lőve. 90-es évek végére, meg a 2000-es évek elejére.

Az már itt van Jobbing küzije. Gabi azért tart már a YouTube se volt rossz annó. Csak az egy más kategória, de nyilván ezek klasszikusabb muzsikák. Igazi klubzenék, klubhimnuszok. Így van, kedves Jobbi, teljesen egyetértek veled. Én kétfajta embert ismertem annó. Voltak a hencáposok, meg voltak az igazi klubpatkányok. Hencáposok kedvence egyértelmű Szatmári Jucus, meg persze a korszakalkotók. Viszont az igazi klubarcok, ugye? Hát azok egy kicsit máshogy nyomták. Csak a két nagy klubról beszéljek. Siófok. Abba az időben a Flirtna meg a Palace.

itt van Jopinak az üzenete. Jók is voltak ezek a kattogos muzsikák. Csak a strobi, az UV neonok, a füstgép és a dallamok. Jopi azt írja, de visszamennék még abba az időbe. Kedves Jopikám, nem vagy egyedül. Azok voltak az igaz idők. Ott még nem volt megjátszás. Az lettél, aki akartál. Úgy öltöztél, ahogy akartál. Amikor vitt a zenének a ritmusa. Na meg mellékesen. 1500-2000-ből úgy bebascsisztál, hogy hajnalig megvolt az a bizonyos feeling a bugi a lábakba. Aztán Ibikém is mondja, beszarás, milyen szép zenék. Ibikém ügye. Mi azt írja, Sarah Parker. De meg persze budai. Ibikém, majd mindjárt keresünk valami kis budait is. Stílus egyébként azért úgy adja magát. És amit látom itt a Viberemet, Ricsiknek is voltak ugye kalandok ebben az időben. Főleg ezekre a típusú zenékre. Így van, Ricsikém, ugye könnyen össze lehetett jönni a csajokkal abba. Főleg aki így érezte a ritmust, meg aki ugyanerre volt ráhangolódva.

FM Viberen, itt van Encsik küzije. Encsi azt írja, hát Gabi, én is visszamennék ám. Már csak azért is, mert Fincsi 20-as éveim voltak. Atya úristen, azok a bulik, azok a pasi hegyek. Jújjúj! Drága Encsi, emlékszem én is. És megmondom az igazat, sokkal egyszerűbb volt ugye csajozni vagy pasizni. Valahogy abban az időben így könnyebben ment az ismerkedés. Az emberek sokkal közvetlenebbek voltak. Nem volt még ez a bizonyos idióta social media. Nem volt Facebook. Mondjuk már azért nagyba ment az IVIP meg a MyVIP. Emlékszem, hogy a csajok felrakták oda a hétvégi diszkos képeket. Pasik meg nyálcsorgatva nyomták ott a lájkot. Meg annól még volt az a MyVIP társkereső is. Emlékszem, volt egy jó pár sztori. Haver mindig dicsekedett, hoha, ilyen csajt szedtem föl. Haver csaj is mondta, hú, de jó pasikat kaptam. Hát igen, kérem szépen, ezek voltak a 2000-es évek. Most már azért egy kicsit ugye minden változott. Főleg a zenébe, na meg az embereknek a viselkedésében is.

0: a story called Abracadabra. A story about fairies and colors.
1: Aztán itt van drága Jobim üzenete.
0: In a secret world.
1: Annyit ír nekem Gabi, én még arra is emlékszem, hogy annó Tatabányán volt egy Arizona nevű diszkó, és 199 forintért vettük a Chapel Tamstelt egy literes kiszerelésben. Alapoztunk a 4 órakor induló house partyra rendesen, 96-97 környéke. Hú, kedves Jobi! Emlékszem meg én is, amikor egy 1000-esből annó szuperül bebascsiztam. Hajnal 5-kor még egyébként alkohol mámorosan csápoltam. És abban az időben egyébként, vendégként, hál' Istennek, nem pedig a pult mögül. A régi szép idők ügye. Egyébként, ha már a régi szép idők, akkor egy kis emlékidézés ismét.

0: Magic Association. Ugye ő azt írja, hígy van Gabi, abban az időben nem lehetett mismásolni. Azt kaptad, ami a valós élet, nem az AI szerkesztette profilképek. Kitömött Sisyphix. Ott volt a való világ ügye.
1: And so one day, something amazing happened. Listen up. This is how the story continues. Once
0: upon a time. És egyébként tényleg az volt a legjobb dolog. Nem kellett ugye jobbra húzni, vagy balra húzni. Ha tetszett az illető, akkor jöhetett a tánc, az ismerkedés, meg a smaci. Az volt a legjobb. Ebből tudod, mi jut eszembe? Az a bizonyos alákeverős tánc. Amikor a csajok vagy a pasik oda mentek, aztán ment a seggfogás keményen.

Aztán Dákencsi azt kérdezi itt a Viberen, ütött a kubu, vagy hova tűnt a főbagoly? Vagy már a rosszlányok.hu-n van-e? Hát kedves Encsi, ami azt illeti, ütött a kubu, a rosszlányok.hu itt fut a háttérben. Épp azon dalakodtam egyébként, hogy melyikből fogyasszak. Van itt Csemjéni Birzs, van németországi Megy, van Kovásznai Szilva, úgyhogy nagy gonda vagyok. Jopi azt írja, Gabi, Cristiano Rudolfo lesz, vagy menjek át a Juventusra. Hát kedves Jopikám. Valami bovli gusztit.

Igen, Delcsinek van itt egy kérdése a Viberen Kolozsiminkhez. Van még vodka Kolozsim csike? Na, az jó lesz ebben a sorrendben éppen. Hát Encsi, tudod, igyekszem. És a poén kedvére egyébként ugye az óra első felébe a klasszikus klubvonalon mentünk. Második felébe azért, na, eljött DJ Páz, Szatmári meg Jucus, Bye Alex. Már csak a poén kedvéért. És majd mindjárt jön egy Happy Gang is. Kérek egy kulcsot a szívedhez.

Aztán Encsi azt írja, jó volt ez, tökéletes. Ennyi Pezsi után már tökéletes. Amúgy ma van a kettes számú anyós szülcsi napcsia. Hát ittom az egiére. Hely Encsikém, vannak ilyen szerencsések. Kettes számú anyós. Hát na, ez se gyenge. Hát nekem már egy sincs amúgy.

Aztán itt van a mi őrangyalunk küzije. Gábor, mennem kell, hiszen hív a vasút, vár a MÁV. A kedvesem hiányol, úgyhogy véletlenül fülecskénbe hagylak. Tojad neki ezerrel. Aztán mindenkinek jó éjszakát, puszcsika Encsike. Csúcs szuper ruhogás volt már megint, köszcsike Gabi. Hát Encsikém, én köszönöm, hogy itt voltál. Amúgy egy laza 6 perc, aztán

No hát, kedves éli baglyok, ez már akkor a finálé. Én mindenkinek köszönöm az elmúlt két óra megtisztelő füleit. Mikrofon is a lejátszó mögött szerény jómagam, Kőszegi Gabit hallottátok. Ismét túl vagyunk egy szuper mókoláson. Remélem azért mindenkinek tetszett. Amit mondtam, semmi készül.

használjátok ki még ezt a két napot. Két kötő meg, aztán indul újra a robot. Már akinek. Legetek jók, maradjatok szobatiszták. Velem majd valamikor jövő héten lehet találkozni. Addig is figyeljétek a Facebookonkat. Szuper jó estét kívánok nektek még egyszer. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szobrendi.

DJ Radio.